0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban először Felsőpújára látogatunk,

0: ahol nemrég nyílt meg az a kiállítás, amely Közép-Puja történelmi fejlődését mutatja be. Ezt követően szó lesz a tegnapi viharok okozta károkról, és még színes kultúránk adásunkból is készültem egy kis ízelítővel, melynek vendége ezúttal Sali Noémi lesz. Tartsanak velem ma este is! Közép-Puja története, képek és térképek 1784-1960 címmel nyílt kiállítás a Felső-Pujai Városi Könyvtárban. A tárlat Közép-Puja történelmi fejlődését mutatja be, több évszázadból származó képekkel és tervekkel. A megnyitón a régi fotók és a dokumentumok mellett Kraxner József helytörténész anekdotái színesítették a programot. Felső-Puján még csak pár hónapja nyílt meg a városi levéltár, és a Kraxner József, Suzanne Moritz, Hilde, Murat Kanyan, Elizabeth Horváth köré szerveződött lelkes csapat élővé, mindenki számára hozzáférhetővé kívánja tenni az összegyűjtött dokumentumokat, fényképeket, újságkivágásokat és térképeket. Weber Katalin kolléganőm a helyszínen járt, és Suzanne Moritzot is kérdezte.
1: Wir haben ja sehr viel Material von der Karl Viola, dann von vielen Leuten von Ober- und Mitterbullendorf, ganz viele Bilder, ganz viele Fotos, haben viel schon eingescannt im Archiv, da arbeiten wir ja ganz fleißig. Ja, und dann haben wir sie die angeschaut, ein paar tausend Bilder, dann wieder ein paar weniger, bis wir dann bei so 100 waren. Und dann glaube ich, jetzt sind wir bei 84, sind wir dann stehen geblieben und haben wir gesagt, die nehmen von überall ein bisschen was, also von der Landwirtschaft, von der Kultur, von der Kirche, von der Tanzgruppe, ja, Querschnitt durch das ganze alte Mitterbullendorf. Ja.
2: War irgend so ein Aha-Erlebnis einmal dabei oder ein Lieblingsbild?
1: Schon, ja, wenn man so... So wie ich bin ja aus Mitterbullendorf und ich habe ja die Leute gekannt. Und wenn man dann die Leute gekannt hat, die schon gestorben sind, und dann sieht man sie und erkennt sie, wie sie früher dann ausgeschaut haben. Oh, dann, oh, die war aber hübsch. Weil dann das Gesicht merkt man sich oder hat man sich gemerkt, wie das könnte sie oder das war sie. War schon auch dabei, ja. Ja.
0: Kraxner József helytörténész.
3: 200 évig nem állt rendesen a templomtorony, nem? Mindig írtak, hogy a mennybe vagy a földhöz akar menni, nem?
2: Ezeket választotta ki. De azt is kevesen tudták, hogy Közép-Pujának ugye előbb volt, hogy mondják ezt, vásári joga, vásáros azt joga.
3: Biztos nem tudták, nem? A második Rudolf császártól megkapták a nyék, mert az egy nagy mezőváros volt akkoriban is, Szent Márton, Derecske, ezek már nagy faluk voltak, meg Közép-Pula megkapta azt a jogot. Vagy hogy miért kapta Közép-Pula meg, nem tudom, mert kis falu volt akkoriban, nem?
2: Ez hányban volt?
3: 1578-ban volt az, ja.
2: Sokan rácsodálkoznak ezekre a történetekre, tulajdonképpen egy komoly falu volt.
3: Igen, ja. Előbb úgy volt, Felső-Pulán csak a nemesek írtek, csak egy talán 200 vagy 300 lakós volt Felső-Pulán. De Közép-Pulán úgy, hogy itt a templom is lett, mert plébános már volt Közép-Pulán, mert 1473-ban volt már egy plébános. Plébániában tartották valószínűleg a miséket. Akartam mutatni, hogy Közép-Pulán nem olyan kicsi volt, hogy előbb még több izé volt neki, mint Felső-Pulának, nem? Jogok.
2: És tulajdonképpen Közép-Puja volt az a helység is, ahol tulajdonképpen a magyar nyelv volt, azt hiszem, a leginkább beszélt nyelv. Mm.
3: Mi, mert a plébános leírta, hogy a hitközségben a népek magyarul beszélnek, a német is csak tört beszélnek, nem? Az iskolában csak magyarul lett. Érdekes az volt, hogy voltak évek, hogy ottan egy kicsit latinul is tanították.
0: Vasárnap délután heves vihar csapott le Dél-Burgenlandra, jelentős károkat okozva, és ezzel együtt sok tűzoltói beavatkozást kiváltva. A Güssing-Németújvári járásban több mint 80 alkalommal riasztották a tűzoltókat, elöntött utakhoz, vízzel megtelt pincékhez és kidőlt fákhoz kellett vonulniuk. különösen Boxdorf, Baksa falva, Ollersdorf, Barátfalva és Stegersbach Szentelek településeket érintette súlyosan az ítéletidő. A jégkár biztosító a mezőgazdaságban keletkezett kárt nagyjából 1,2 millió euróra becsüli. Többek között gabonatáblák és gyümölcsösök sérültek. Oberwart felső járása sem úszta meg. Egy autó a Strembach-Strembatakba zuhant. Az utasok ki tudtak menekülni, a kutyájukat viszont később a tűzoltóknak kellett kimenteniük. Északon a fertő tónál a viharos széllökések egy vitorlást a nádasba sodortak, és egy hatfős elektromos csónak is átmenetileg meghibásodott. Rust tűzoltói és a vízimentők közreműködésével végül mindenkit biztonságba juttattak. Bár rengeteg volt a riasztás, a beavatkozó egységek gyorsan úrrá lettek a veszélyeken, és elhárították azokat. Bécsben mától ismét megnyitottak az úgynevezett cool zónák, a hűsölő helyek, vagyis azok a kijelölt, ingyenesen használható helyszínek, ahol a forró napokon be lehet bárkinek menni, lehűlni. A hálózat idén tovább bővült, már 34 helyszín tartozik ide, ami 12-vel több, mint tavaly. A cool zónák jelenleg 20 bécsi kerületben találhatók meg, működtetésében pedig több partner is részt vesz. A városi könyvtárak, kerületi hivatalok, a Wiener Hilfswerk, az Arbeiter Samariterbund, valamint a Wiener Familienbund is. A városvezetés hosszabb távú célja, hogy idővel minden kerületben legyen ilyen, könnyen elérhető, ingyenes hűsölőhely.
4: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Rövidesen kezdődik hétfői Színes Kultúránk magazin műsorunk, melynek vendége Sali Noémi, irodalom és várostörténész, gasztrotörténész lesz, aki a budapesti kávéházak, a régi városi életforma és a magyar gasztronómiai hagyományok egyik legismertebb kutatója. A svédenplaci beszélgetések vendégeként nemrég személyes történeteken, gyermekkori emlékeken és különleges emberi sorsokon keresztül mesélt arról, hogyan őrizhetjük meg kapcsolatunkat a múlt ízeivel és kultúrájával. Kolléganőm Palágyi Zsófia beszélgetett Sali Noémivel, ebből készültem most egy részlettel.
5: Mi volt az az első étel az élet visszaemlékezésében, amit különlegesnek érzett gyerekként?
6: Valami fokhagymás dolog, amit nem otthon ettem, hanem balatoni nyaraláson anyám testvérének a családjával, mert nálunk otthon a házban nem létezett fokhagyma. Azért nem létezett fokhagyma, mert az én 1864-ben született dédapám, továbbiakban apika, tehát nagymamának az édesapja, kidemálhatta, és ezért én az 1960-as években sem ehettem fokhagymát, mert apika utálta. És erre nagyon emlékszem, hogy olyan 4-5 éves forma gyerek voltam, amikor fenyvesen nyaraláskor felbukkant valami fokhagymás étel, amit én a legnagyobb megdöbbenettel és megütközéssel, és nem mondhatom, hogy ne ízlett volna, csak hogy a szokatlanságára arra nagyon emlékszem. Én nagyon megszerettem a fokhagymát, és amikor nem szagulgat senki, akkor szívesen használom.
5: És hogyha a nagymama konyhájáról beszélünk, a nagyi konyhájáról, ön szerint tényleg a nagymama konyhája a legjobb, vagy ez egy érzelmi töltetű dolog, hogy úgy gondolunk vissza a nagymama főztjére, hogy annál nincs jobb és utánozhatatlan?
6: Azt hiszem, nagyon sok embernek van ez a tapasztalata, hogy a nagymama főztje az az etalon, hogy a nagymama főztje jó. Bár most már egy kicsit másképp van ez, mert ugye most az én nemzedékem lép nagymama korba, tehát a mostani 60 pluszos, 70-es nemzedék, amelyik napköz is volt, és egyáltalán nem biztos, hogy rendesen megtanult főzni. Úgyhogy a mostani unokáknak már lehet, hogy nem annyira egyértelmű ez, hogy a nagymama főztje az mennyire szuper. Tehát most szerintem már a mostani unokák, a mostani 10 évesek, azok már nem kapják meg ezeket a nagymamai kajaélményeket, amiket mi megkaptunk. De mi megkaptuk, és akinek ebben része volt, azért mindenki úgy emlékszik, mindig úgy emlékszik vissza, hogy az mindig nagyon jó. Ami természetes, ismer ugye a nagyszülő az ilyenkor a hozzávalókon kívül a szívét, unda lelkét tette bele, amikor az unokákat etette.
0: A Sali Noémivel készült beszélgetést tehát ma este 20 óra 30 perctől hallhatják itt a Rádió Burgenlandon.
4: Időjárás.
0: Estére elállnak az utolsó záporok is, és a mérsékelt északnyugati szél fokozatosan gyengül. Éjszakára teljesen kiderül az ég, a szél már csak néha-néha lesz érezhető, a hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken. Holnap, vagyis kedden sok lesz a napsütés, délelőtt legfeljebb vékony fátyol felhők jelennek meg, délután helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A szél délkeletire majd délire fordul, többnyire mérsékelt marad, északon időnként élénkebb lökésekkel. Újra melegszik az idő, holnap 23 és 28 fok várható. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: Színes kultúránk.
1: Gyerekkori ízek, békebeli kávéházak és elveszni látszó gasztronómiai hagyományok. Mai vendégünk Sali Noémi, irodalom, gasztró és várostörténész.
2: Mindenkinek, akinek volt nagyanyja, az van a fejében, hogy úristen, bezúdul a konyhába a 30 kiló barack, nincs is annyi üvegem, meg nem emlékszem, hogy hogy kell csinálni a csalamádét, de bezúdul és borzasztó. Gyerekek, nem kell eltenni 30 kilót. Hát tegyél el 3 kilót. És tegyél el 6 féléből 3 kilót, és egész évre megvan oldva a gyerekek palacsintába valója.
1: Palágyi Zsófia köszönti Önöket, mai adásunk vendége Sali Noémi, irodalom és várostörténész, gasztrotörténész, aki a budapesti kávéházak, a régi városi életforma és a magyar gasztronómiai hagyományok egyik legismertebb kutatója. A svédenplaci beszélgetések vendégeként személyes történeteken, gyerekkori emlékeken és különleges emberi sorsokon keresztül mesélt arról, hogyan őrizhetjük meg kapcsolatunkat a múlt ízeivel és kultúrájával. A következő percekben Sali Noémivel beszélgetek.
3: Mi volt az az első étel az élet visszaemlékezéseiben, amit különlegesnek érzett gyerekként?
2: Valami fokhagymás dolog, amit nem otthon ettem, hanem balatoni nyaraláson anyám testvérének a családjával, mert nálunk otthon a házban nem létezett fokhagyma. Azért nem létezett fokhagyma, mert az én 1864-ben született dédapám, továbbiakban apika, tehát nagymamának az édesapja, kidemálhatta, és ezért én az 1960-as években sem ehettem fokhagymát, mert apika utálta. És erre nagyon emlékszem, hogy olyan 4-5 éves forma gyerek voltam, amikor fenyvesen nyaraláskor felbukkant valami fokhagymás étel, amit én a legnagyobb megdöbbenettel és megütközéssel, és nem mondhatom, hogy ne ízlett volna, csak hogy a szokatlanságára arra nagyon emlékszem. Én nagyon megszerettem a fokhagymát, és amikor nem szagulgat senki, akkor szívesen használom.
3: És hogyha a nagymama konyhájáról beszélünk, a nagyi konyhájáról, ön szerint tényleg a nagymama konyhája a legjobb, vagy ez egy érzelmi töltetű dolog, hogy úgy gondolunk vissza a nagymama főztjére, hogy annál nincs jobb és utánozhatatlan?
2: Azt hiszem, nagyon sok embernek van ez a tapasztalata, hogy a nagymama főztje az az etalon. Hogy a nagymama főztje jó. Bár most már egy kicsit másképp van ez, mert ugye most az én nemzedékem lép nagymama korba, tehát a mostani 60 pluszos 70-es nemzedék, amelyik napközis volt, és egyáltalán nem biztos, hogy rendesen megtanult főzni. Úgyhogy a mostani unokáknak már lehet, hogy nem annyira egyértelmű ez, hogy a nagymama főztje az mennyire szuper. Tehát most szerintem már a mostani unokák, a mostani 10 évesek, azok már nem kapják meg ezeket a nagymamai kajaélményeket, amiket mi megkaptunk. De mi megkaptuk, és akinek ebben része volt, azért mindenki úgy emlékszik, mindig úgy emlékszik vissza, hogy az mindig nagyon jó. Ami természetes, ismer ugye a nagyszülő az ilyenkor a hozzávalókon kívül a szívét, unda lelkét tette bele, amikor az unokákat etette. És azért az esetek túlnyomó többségében ezek a nagyszülői konyhák, ezek ízesek voltak, értelmesek voltak. Az én időmben nagyon kevés, jó minőségű alapanyagból is tudtak csinálni elképesztően jó ételeket, és ez megint egy olyan fontos tudás, amit már a mai fiatal nemzedék nem biztos, hogy megtanul.
3: Ön szerint mit árul el egy korszakról az, hogy az emberek hogy konzerválnak valamit, otthon tartósítanak?
2: Szerintem nagyon fontos dolog, hogy az embernek legyen spájza, és hogy abba tegye bele a dolgokat. De például Magyarországon ugye a szocialista építőipar egészen biztos, hogy egy tudatos hátsó szándéktól vezérelve, és ez a szovjet típusú háztartás és minden, ami e mögött volt, olyan lakásokat gyártott a házgyárban, amelyekben nem volt kamra, és ha netán mégiscsak volt valamilyen kamra, szekrény vagy ilyesmi, akkor azon átvezették a fűtéscsöveket. Tehát gyakorlatilag teljesen használhatatlanok voltak, mert a diktatúrák nem szeretik az önmagáról gondoskodni képes állampolgárt. Azt szeretik, ha minél jobban ki van szolgáltatva a hatalomnak, ne legyen neki esélye felhalmozni, ne legyen neki esélye ellátni önmagát, ne legyen kedve ehhez. Minél kiszolgáltatottabb, annál jobb, és ez egy nagyon fontos dolog, a családoknak az ellátása. És a régen, hát nem, hogy a polgárasszonyok, de még a proletariátus magasabb rétegei, mondjuk nem a legesleges legszegényebbek, de még a legeslegszegényebb anyák is azért befőzték a paradicsomot meg a baracklekvárt. És minél följebb megy az ember a ranglétrán, annál biztosabb, hogy volt kamra, nem csak falun, hanem városon is volt kamra, és megvolt télire egy csomó minden, amit a józanész is diktált, mert hát ezeket akkor vették meg a piacon, amikor sok volt, és tehát olcsó volt, és sok volt, és érett volt, és finom volt, és akkor megvették olcsón, eltették, és ott volt a családnak télire az elrakott zöldség, meg az elrakott gyümölcs. Na most ehhez képest most bemegy az ember egy ilyen tetszőleges élelmiszerüzletbe, és azt tapasztalja, hogy egy két decis kis, icipici lekvár is csillagászati összegekbe kerül. Tehát mekkora hülyeség már ez. És leszoktatták az embereket erről, hogy befőzés. És azért lehetett leszoktatni róla az embereket, mert mindenkinek, akinek volt nagyanyja, az van a fejébe, hogy úristen, bezúdul a konyhába a 30 kiló barack, nincs is annyi üvegem, meg nem emlékszem, hogy kell csinálni a csalamádét, de bezúdul és borzasztó. És én egy néhány évig dolgoztam a Magyar Konyha folyóiratnak, és a rovatomnak ez volt a címe, Spice. És a befőzés mindenféle ága és mindenféle gyümölcs és zöldség eltevése, erről szólt a dolog. És ott rávilágítottam arra, hogy gyerekek, nem kell eltenni 30 kilót. Hát tegyél el 3 kilót. És tegyél el 6 féléből 3 kilót, és egész évre megvan oldva a gyerekek palacsintába valója. És a legviccesebb az volt, hogy fiú barátok rácsodálkoztak a receptre, és hát csak így néztek, hát mert a befőzéshez semmi más nem kell, mint gyümölcs, cukorfazék, meg egy ember. Tehát semmi, hát a befőzés a világ legegyszerűbb folyamata. És azt mondták nekem fiú pajtások, hogy hát ne csináld, hát ez nem igaz, hogy én ezt ne tudjam megcsinálni. És megcsinálják. És egy csomó barátoméknál most az van, hogy fiús apák főznek, férfiak csinálják a befőzést, amíg anya, nem tudom, tereget. Szóval, hogy rákaptak erre, és mindenkit meggyőztem arról, hogy a dolog egyszerű, hogy amikor olcsó a gyümölcs, akkor ezt meg tudod csinálni vérveszteség nélkül, és örüljél. És hogyha nincsen befőzve 30 kiló sárga barackot, hanem csak 3 kiló van, de közben mellette ott van még négyféle vegyes lekvár, meg mit tudom én, még ott van az őszi barackod, meg ott a szilvád, meg az almád, meg az akármit, mindenki tök boldog.
3: Tehát is 100 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, gondolom, hogy egy férfi befőz. Mi az, aminek mondjuk a legjobban meglepődnénk, ha most itt Bécsben, vagy akár Budapesten belépnénk egy polgári konyhába?
2: Meglepődnénk, én nem lepődök meg, már semmi nem lepődök meg, de hát az, hogy vásárolunk konzerveket ahelyett, hogy megcsinálnánk magunk nagyon-nagyon sokkal olcsóbban, nagyon rövid idő alatt, hát egy óra alatt megvan, egy 3 kiló gyümölcsöt befőzni, ez egy óra. Hát nem tart sem eddig. És akkor tudod, hogy miből csináltad, akkor a házi lekvárod az a tied. És hány helyen van, hogy gyümölcsfák is szegények, ott szedetlenül, ott szomorkodnak. Hát nálunk nagyon sok helyen van Magyarországon ez, hogy most már egyszerűen a család lusta fölmenni a fára és leszedni a gyümölcsöt, és akkor nem főzi be senki. De hát le kell szedni, oda kell adni, akkor barátoknak, ismerősöknek örüljenek neki, tegyék el azokat a 3 kilókat. Úgyhogy nagyon sok, nagyon egészségtelen dolgot eszünk, ugye ezt mindenki tudja magáról, hogy mennyi minden egészségtelen dolgot eszik. A lekvára szerintem nem egészségtelen, meg a csalamádé sem egészségtelen, meg az ecetes uborka, meg ezek mind nem egészségtelen dolgok, és nagyon kicsi ráfordítással, nagyon könnyen, nagyon egyszerűen újra lehet tanulni ezeket a nagyszülői recepteket.
3: Budapesti kávéházakban mit ettek valójában? Miben különbözik az attól, amit mi úgy elképzelünk?
2: A kávéházaknak csak egy kis részében volt teljes körű melegkonyhai szolgáltatás, és ez nagyon hosszú harc volt a vendéglősökkel, akik mindenképpen ezt gáncsolni és akadályozni próbálták, hogy a kávésok rendes konyhát tartsanak fenn. Amit kapni lehetett, a nagyon sokféle tojásétel. Na most arra így a mai közegészségügyi hatóságok sírva vernék a fejüket a betonba, hogy mit művelnek tojásügyben, de tényleg a legegyszerűbb lágy tojástól, vagy mit tudom én, ilyen sima tükörtojástól az egészen bonyolult szalonnás, sonkás, zöldborsós omlettekig tart a tojásételeknek a listája. Minden kávéháznak volt saját beszállító hentese, ugyanúgy, ahogy pékjük is volt, és akkor ezek a hentesek készítettek sokféle felvágottat, és meleg kolbász, szafaládé, ilyesmi.

0: készül frissen, hogy ahogy egy meleg konyhában. Ezek léteztek, és hát ilyen szomkosonkás szendvicseket lehetett készíteni, vagy készítetni. A New York kávéháznak volt egy ilyen híres szolgáltatása, az úgynevezett írótál, amiben sonka, szalámi, sajt, és számolatlanul a zsömle. Ez volt benne a legnagyobb dolog, hogy számolatlanul kapták hozzá a zsömlét az írók, akik mindig éhesek voltak. És egy ilyen írótállal tényleg jól lehetett lakni, hogyha az ember elég sok zsömlét megevett, viszonylag kevés felvágottal vagy sajttal, de mégis jó sok zsömlét. Ez volt a kávéházi ételkínálat, addig, ameddig mondom, 1906-ban meg nem nyerik a csatát a kávésok, és onnantól kezdve a kávéházak egy része rááll arra, hogy van rendes melegkonyhája, és akkor lesz az ipartestületnek három szakosztálya, kávéház, zenés kávéház, káférestaurant.
1: Ha egyetlen dolgot visszahozhatna a régi, mondjuk századfordulós konyhák világából, vagy akár későbbről is, mi lenne az?
0: Hát, nem tudom, a régi anyák se főztek jobban ösztönből, mint mi. Azt hiszem, hogy amit én a saját ízlésem tekintetében visszahoznék, az mindenképpen a halaknak a sokkal jelentősebb szerepe a táplálkozásunkban.
1: Mert miért?
0: Ne szeretem a halat, csak ne nekem kelljen megcsinálni. Tehát ne nekem kelljen pucolni a halat, de a régiek sokkal több halat ettek, és addig, ameddig volt tengerünk, ugye, addig hal is volt, meg mindenféle herkentyű is volt, és a régi vendéglői étlapok, amiket ugye mi a múzeumban, ahol én ahonnan nyugdíjba mentem, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak, van nekünk egy hatalmas nagy étlap és menügyűjteményünk, és ott csodálva olvasgattam mindig, hogy mekkora fejezetbe szerepelnek a halak és a tenger mindenfélék, egészen addig, ameddig van tengerünk, addig vannak tengeri cuccok, de hal még utána is, még elég sokáig sokkal nagyobb választék, és sokkal gyakrabban és szívesebben ették az emberek. Ez nyilván azzal is összefüggött, hogy a böjtöt jobban tartották a katolikusok, és akkor pénteken hal volt, de egyébként is a magyar konyhának szervesebb része volt a hal, mint manapság.
1: Esetleg befolyásolta mondjuk a bécsi ízlés a magyar konyhát?
0: Nagyon is, igen, a bécsi konyha, de a bécsi konyhát meg a francia. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy Magyarországra a francia konyha bejön osztrák közvetítéssel, ugyanakkor azonban nyilvánvalóan egy nagyon széles határvidék, most a szó fizikai értelmében mondom ezt, az egész Dunántúl azért oda-vissza hat. Ugye a három nagy gasztronómiai régiója van a magyar konyhának, Dunántúl, Alföld, Erdély, és a dunántúli konyha az mindvégig nagyon erős osztrák hatás alatt van, és hát persze a hozzávalóknak a beszerezhetősége is adta magát, hogy mondjuk a tejtermékeknek sokkal nagyobb a jelentőségük a dunántúli konyhában, a tejfölnek, a túrónak, tehát a tehén tejből készült dolgok. Ott az sok van, és krumpli, úgyhogy az is a Dunántúlt jobban jellemzi, és ugye a Dunántúl krumplis, az Alföld tésztás, Erdély meg puliszkás, de hát még nagyon sok mindent lehetne sorolni, de az kétségtelen, hogy az osztrák hatás minden tekintetben, ízlés dolgában is, az alapanyag használat, technológiák dolgában is.
1: Mi az, ami most jelenleg foglalkoztatja ebben a tematikában?
0: Most nagyon rákaptam arra, hogy kéziratos családi receptgyűjteményekkel foglalkozzam, vagy nem családiakkal, minden esetre kéziratos otthoni receptgyűjteményekkel, és ilyet kiadtam kettőt 19. század közepit, az egyik Erdély, a másik Dunántúl. Most nagyon szeretnék szerezni egy alföldi, ugyanebből a korból valót. Ez egy érdekes pillanat, mert a paprikának itt kezdődik valójában a térhódítása ebben a környezetben és ebben az időben. A 19. század közepe akkor, amikor elönti a paprikás zsír a konyhát, és a legjobban nem is a receptek érdekelnek engem, hanem azok az emberek, akik mögöttük vannak. Úgyhogy én ezeket a régi asszonyokat próbálom kipiszkálni a szakácskönyvek mögül, és most a legutolsó könyvem, ami megjelent, az a Bakonybélbe internált irgalmas rendi apát,

0: utcák, akiket 1950-ben elzavarnak a rendházaikból, és az öregeket és a betegeket összegyűjtik egy volt bencés kolostorba, Bakonybélbe, ahol mondjuk 8-10 idős szerzetes testvér elmegy onnan, elmenekül, mert elküldik őket, elmennek Pannonhalmára, és az ő helyükre oda költöztetnek majdnem 80 öreg apácát. A 10-nek a helyére, tehát borzasztó körülmények között fognak ott lakni, és ott 50 évig működött egy ilyen öreg otthon, ami már nem internáló tábor volt, és az ő padlásukról került elő 7 kézzel írott receptes füzet, amelyeket én földolgoztam, megírtam, és ebből 2 kötet jelent meg, az egyik a Bakonybéli, mind a kettő a Bakonybéli Monostorral közös kiadásban, az egyikben rendes ételek vannak, annak az a címe, hogy apácapác, a rendes ételek és a melegkonyhai tészták, és a második kötetben pedig Pönkös Gyöngye répakex címmel, abban csak édességek vannak, és ahhoz írtam egy tisztességes, vaskos, nagy, terjedelmes, hát nem mondom, hogy rendtörténetet, de minden esetre ezeknek az apácáknak a történetét, akik Bakonybélbe kerültek, és hogy kik voltak ők, és mit lehetett róluk megtudni, mit a rendről, mit ő róluk, és ez nagyon-nagyon megrendítő, nagyon-nagyon sok időmet elvette, nagyon nagy élvezettel dolgoztam rajta, és azt gondolom, hogy egy kicsit legalább elégtételt adok ezeknek a nővéreknek, akik végig dolgozták az egész életüket szörnyű helyeken, szörnyű körülmények között, anélkül, hogy bárki is a fejet hajtott volna előttük, na hát ezt most én megtettem a szakácskönyv ürügyén.
1: Önök Sali Noémivel hallhattak beszélgetést a Színes Kultúránkban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!